0: Oi! Na Winstress! Happiness!
1: Oi!
0: Winaina na Winstress! Happiness!
1: Oi!
0: Winaina na Winstress!